0: elkezdtünk igazából aktívan négykezesezni, és akkor úgy éreztük, hogy talán praktikusabb egy olyan név, ami könnyebben jegyezhető, tekintettel arra, hogy két ember alkotja ugye a duót, így adva volt a duó, a Clavi Art pedig egyszerűen a zongorából, illetve a művészet szócskából kreáltuk.
1: Házas párként négykezeseznek. Több előadó művész említette, hogy a négykezesezés egy olyan intim műfaj, amelyben nagyon fontos, hogy a két szereplő jól tudjon együttműködni. Önök is így gondolják, hogy házas párok, testvérek tudnak a legjobban négykezesezni?
2: Igen, ez azért is van talán így, mert nagyon sok időt igényel. Tehát mire összecsiszolja az ember a műsort, az bizony elég sok idő, és ezt talán két különálló művész nehezebben tudja megoldani, mint hogyha, ahogy említett, a házaspárok vagy testvérek ülnek le muzsikálni. Talán a zongorázásnál még fontosabb a hasonló iskola, tehát hogy a billentésmód és a gondolkodás, a zenéhez való hozzáállás az hasonló legyen, ez szerintem nagyon fontos ebben a műfajban.
1: Mozart és Schubert művei szólalnak meg a mai koncerten. Mi a viszonyuk a két zeneszerzőhöz?
0: Sok műveket játszottuk már. A repertoárunk szerencsére elég széles, elég nagy már. Tulajdonképpen nagyon szeretjük mind a két világot, mert mindkét zeneszerző nagyon jól ír négykezes formában, tehát nagyon kegyes zeneszerző az előadókkal. Korabeli gyakorlatnak köszönhetően ugye a zenekarok helyettesítésére is szolgált egy kicsit az a műfaj, hogy ahol nem volt mód nagyobb zenekari műveket előadni, így a négykezes az egy műfaj volt, és ezért talán ebben ők sokkal jártasabbak voltak.
2: Igen, azért is szeretjük Mozart és Schubert muzsikáját, mert a líra és a szenvedély és a dráma és a szimfonikus hangzás olyan módon jelenik meg ezekben a négykezes zongoraművekben, ami egészen különleges, és azt gondolom, hogy aki erre a műfajra adja úgymond a fejét, vagy ezzel a műfajjal szeretne foglalkozni, ezek a művek megkerülhetetlenek.
3: A Duo Claviart tagjait, Bizják Dórát és Zentai Károlyt hallották, akiket Katona Márta kérdezett, tehát ma 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központban a nagy teremben lesz a hangversenyük, amelyen Mozart és Schubert műveket játszanak, és hallgassunk most mi is egy Schubert tételt a Duo Claviart előadásában, a B-dur Grande Sonate harmadik tételét, az Allegrettót játsszák ezen a 2022. májusában készült hangversenyfelvételem.

Ez volt Franz Schubert Grand szonátájából, a B-dur szonátából a harmadik tétel, az Allegretto, a hangverseny felvétel 2022-ben készült, az előadó pedig a Duo Claviart volt, Bizják Dura és Zentai Károly. Ma este lesz a koncertjük a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Most Gaetano Donizetti G-moll szimfóniája fúvós hangszerekre, Andante következik a Kamerata Budapesttől, vezényel Kovács László.

Végéhez közeledik a 117 perc délutáni magazin, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlottunk itt a Civil Rádióban, szeptember 23-án, szerdán. Lássuk, hogy mikkel vártuk önöket ma ebben a közel két órában. Először a Margó díjátadóval foglalkoztunk, amelyet október 15-én rendeznek, délután 4 órakor a Millenárison. Megismerkedhettünk a Margó díj koncepciójával, illetve a Margó Festre is várnak mindenkit sok szeretettel. Ezután Péterfi Ferit hívtuk, aki Kumbábonyból jelentkezett be a közösségfejlesztés egy emblematikus helyéről, méghozzá Varga Tamás emlékpadot avattak. Éppen a mai napon Feri ezért nem tudott itt lenni a stúdióban. Bihariné Asbót Emőke és Feri együtt számoltak be arról, hogy milyen volt a Varga Tamás emlékpad átadása, és egy faültetéssel is megkoronázták ezt a napot. A Közösségfejlesztők Egyesületének alapítóinak az eseményéről volt tehát szó. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem Design és Társadalmi Felelősség szimpóziumáról beszélgettünk Csernák Jankával, aki tudományos munkatárs és a szociálisan érzékeny dizájnnyal foglalkozó kutató az egyetemen. Megtudhattuk, hogy miért fontos a társadalmi részvétel egy-egy design elem megtervezése közben, és hogy ez a nemzetközi kutatókat is és alkotókat is nagyon foglalkoztatja, ezért hívták életre ezt a konferenciát, amelyet október 6 és 8-a között rendeznek a MOMÉN. Az átjáró programmal is foglalkoztunk, 15-25 év közötti fiatalokat várnak, Hlinyánszky Doma volt a vendégünk a Radnóti Színházból. Az első ilyen alkalom, ahol fiatalok részvételi színházas eszközökkel ismerkedhetnek, a Trafóban lesz majd szeptember 25-én, ahol Vita Színházzal indul ez a programsorozat. Az utolsó felhívást is megtettük az ablakon bedobott pénz programmal kapcsolatban. Herner Katalin volt itt a vendégünk a vonalban. Még egy hétig lehet jelentkezni és pályázni olyan környezetvédelmi megoldásokkal, amelyek nem csak spórolni segítenek a vállalatoknak, szervezeteknek, akár civil szervezeteknek is, hanem mindezzel együtt megtakarításokat és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesznek, szóval ezzel kapcsolatban volt Katalina vendégünk. Majd egy érdekes médiakutatásról beszéltünk, a mémekre válaszolunk, köszönni viszont elfelejtünk az online térben. Dr. Gud Ádám médiakutató volt a vendégünk, akit arról kérdeztem, hogy miért van úgy, hogy elfelejtünk beszélgetni, miközben mémeket küldözgetünk egymásnak. Csend anatómiája, ezzel a címmel nyílt egy kiállítás, Gáldi Vinko Andrea fotóművész és a Májva Virág Alapítvány összefogásával a petefészek rák tudatosságára hívják fel a figyelmet. Tóth Icó volt a vendégünk, a Májva Virág Alapítvány alapítója és elnöke. Ha ezzel kapcsolatban további információra lenne szükségük, akkor a Májva Virág honlapját ajánljuk. Végül sportrovatunkban Fodisszal a tó körül családi nap lesz Pákozdon szeptember 26-án, tehát most hétvégén Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségétől Vajtó Rihárd főtitkár volt itt velünk a vonalban. Ez volt tehát a mai 117 perc, és még egyszer szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy hamarosan október, amikor következik a részvétel hónapja, ez egy programsorozat lesz a Civil Kollégium Alapítvány szervezésében, és egy felhívást tettek közzé, a CK honlapján lehet ezt csatlakozni, a Helyi Demokrácia Őrei, ez a felhívás címe, olyanokat, olyan kezdeményezéseket várnak, amelyek a civil társadalmat erősítik, és a helyi demokráciát igyekeznek védeni, vagy erősíteni. Ez volt tehát a 117 perc, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A hangmester ma is Petik András volt, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető pedig Dudok Dávid. Maradjanak velünk továbbra is a Civil Rádióban.